0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

What's your bullshit?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő, Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 92.4 Best FM-en.
1: Másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma 3 év alatt. Megszaporodtak a halálos balesetek. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos baleset hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
3: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: A Kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
4: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Felújítják a Szolnok-Jász-Kísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a Városi Honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvízelvezetést és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A fejlesztés részeként a 442

0: Főút egy rövid szakaszát is felújítják, valamint egy híd is megújul. A beruházás több mint 1.636.000.000 forintos teljes egészében támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szolnok vasúti közlekedését érintő fejlesztési terveket jelentettek be a MÁV csoport juliálisán a Tisza-ligeti élményfürdőben. A szolnoki napló számolt be róla, hogy elhangzott, megkezdődtek az egyeztetések a szolnoki vasútállomás teljes akadálymentesítéséről, az állomáson áthaladó fővágány korszerűsítéséről, valamint egy új, modern állomásépület kialakításáról. Az elképzelés szerint az új létesítmény nem csak közlekedési csomópontként, hanem közösségi térként is szolgálhat majd. A cél, hogy a fejlesztések mielőbb megvalósuljanak, és tovább erősítsék Szolnok szerepét a hazai vasúti közlekedésben. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az esen is tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus specifikus logopédiával, a konfliktus kezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkúlia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálja. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb közös régészeti kiállítással készül a Kecskeméti Katona József Múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a Kecskeméti Cifra palotában. A kiállításon Jász Nagykun szolnok és Bács-Kiskun megye szkítakori leleteit mutatják be, köztük több olyan műtárgyat is, amelyet most láthat először a közönség. A tárlatot interaktív elemek és gyermekeknek kialakított játszósarok is kiegészíti. A kiállítás október 11-éig lesz látogatható, a tervek szerint pedig jövő tavasszal a szolnoki Damjanich János Múzeumban is bemutatják. Az ingatlanok előtti vízzel vezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Csütörtökön kezdetben sok felhő lesz felettünk, délután azonban többször kisüt a nap, csapadékra nem kell számítanunk. Pénteken eléri csúcspontját a kánikula. Ma 34, holnap 35 fokos maximumokra kell készülnünk, éjjel minimum 18 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Walterek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. Mark Ronson és Amy Winehouse kezd. Jön a Backstreet Boys és Tom Novi is Limával mindjárt, ha pedig már is van valakinek közlekedési infója, megoszthatja a többiekkel 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 197. napja kezdődött el, július 16-a csütörtök. Ma van a kígyók világnapja. A jeles nap célja, hogy eloszlassa a hüllőkkel kapcsolatos tévhiteket és felhívja a figyelmet az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött pótolhatatlan szerepükre. Itt a Best FM pedig hamarosan indítom a Unique dalát Füst láng nélkül, a folytatás pedig Tom Novié. Jön a tékit, jó reggelt!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Megújult a belvárosi Szentháromság templom szentélye. Megszaporodtak a halálos balesetek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról, vagy fának csapódott. A súlyos balesetek hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön, amikor is reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte már több órára kisüt a nap. De itt-ott továbbra is lehet zápor, zivatar, 28-35 fok között alakul a maximum, és nagyjából a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Most pedig zene reggeli tornához, Move Your Body, a Nina Sky-é a folytatása Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést. A friss hírek után jön majd többek között Robbie Williams, Kylie Minogue-gal közös duettje. És a Well Hello dala is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Gáborról, Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
1: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
0: Felújítják a Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a városi honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést, és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az esenis tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus-specifikus logopédiával, a konfliktuskezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálta. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt. Sokat hallottunk az iménti pillanatokban róla, a hőmérsékletről. Jöjjön most dalban ugyanez Temperature, Sean Paultól, készül az Envogue, és itt lesz nem sokára Will Smith, és ha dugó baleset van, névnapos Waltert vagy szülinapost ünnepelne bárki, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
2: Best

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket hozzuk el zenében, de felejthetetlen film élmények is fűződnek ehhez az időszakhoz. Például a 93-as Szabadítsátok ki Willy című film, amelyet pont a mai napon mutattak be abban az évben. A kiskamasz főhős és egy karcárnyú delfin nem mindennapi barátságát bemutató dráma nem bárt sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Betétdala a Michael Jackson által írt és előadott Will You Be There pedig 7 országban, többek közt az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában is a top 10-be került. Most két nem kevésbé nagy volumenű előadó folytatja, Robbie Williams és Kylie Minogue, jön a Kids a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 28-35 fok, napsütés, gomoly és vastagabb felhők és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Így telik július 16-a csütörtök. Még több részlet és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig George Michael dala Too Funky hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek. Szolnoki leletek az új Skita kiállításon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Szolnok vasúti közlekedését érintő fejlesztési terveket jelentettek be a MÁV csoport juliálisán, a Tiszaligeti élményfürdőben. A Szolnoki Napló számolt be róla, hogy elhangzott, megkezdődtek az egyeztetések a szolnoki vasútállomás teljes akadálymentesítéséről, az állomáson áthaladó fővágány korszerűsítéséről, valamint egy új, modern állomásépület kialakításáról. Az elképzelések szerint az új létesítmény nem csak közlekedési csomópontként, hanem közösségi térként is szolgálhat majd. A cél, hogy a fejlesztések mielőbb megvalósuljanak és tovább erősítsék Szolnok szerepét a hazai vasúti közlekedésben. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb közös régészeti kiállítással készül a kecskeméti Katona József Múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a Szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a kecskeméti Cifrapalotában. A kiállításon Jásznadkun, Szolnok és Bács-Kiskun megye szkítakori leleteit mutatják be, köztük több olyan műtárgyat is, amelyet most láthat először a közönség. A tárlatot interaktív elemek és gyermekeknek kialakított játszósarok is kiegészíti. A kiállítás október 11-ig lesz látogatható, a tervek szerint pedig jövő tavasszal a szolnoki Damjanich János Múzeumban is bemutatják. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön. A Valtereknek kívánok sok boldogságot névnapjukon, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Nálunk épp kivezetik őket, viszont 91 éve a mai napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. 46 éve 1980. július 16-án először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 1952-ben a mai napon született Stuart Copeland, amerikai dobos zeneszerző, a The Police tagja. ...1958-ban ezen a napon született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, akit hatalmas sikerű ír step tánc műsorai tettek világhírűvé. És 1967. július 16 megszületett Will Ferrell, amerikai színész komikus, a Saturday Night Live című műsor egykori szereplője, olyan filmek sztárja, mint a Diszkópatkányok, a Mi a Manó, vagy a Megjött Apuci. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki rak

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Állítólag minden éjszaka álmodik az ember, csak nem mindig emlékszik rá.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Ha pedig igen, akkor valóban néha hirtelen ér véget. Jön majd az Airi Mafia a legfrissebb hírek után. Rögtön 8 óra, jó reggelt. Hozom Ed Sheeran slágerét is. Dugóról, balesetről én most nem tudok, de ha van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Nyugaton már esik az eső és érkezik szépen az ország középső és keleti felére is. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Megújult a belvárosi Szentháromság templom szentélye. Megszaporodtak a halálos balesetek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz.

0: és egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról, vagy fának csapódott. A súlyos balesetek hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most az július 16-án csütörtökön, 4 perccel 8 óra után. Jó reggelt, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak. Sok boldogságot a Valtereknek, a szülinaposoknak, és mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Remélem, jól telik a nap, ehhez próbálok hozzátenni jó zenékkel, a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling kezd.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két helyen alakult ki 5-6 kilométert meghaladó torlódás autópályáinkon, az egyik az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében, a másik pedig az M5-ösön Ócsánál Röszke felé, mindkét helyen munkavégzés a torlódás oka. Jó utat, kitartást, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Még ebben a fél órában hallhatunk Coolio-t, mindjárt Airi Mafiát, most pedig jön Ed Sheeran a Bad Habits-szel.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, kedves fociért nem annyira rajongó Best FM hallgatók, nem kell másokat kibírni. Egy szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő és vége a 2026-os foci világbajnokságnak. Tegnap ugyanis lezajlott a második elődöntő, úgyhogy spanyol-argentin döntő lesz, a bronzmeccset pedig Franciaország és Anglia játsza. Tartunk most egy rövid információs szünetet, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után Sophie B. Hawkins énekel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Felújítják a Szolnok Jász-kísérutat. Szakmai konferenciával zárult a tankerületi projekt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Felújítják a Szolnok-Jász-Kísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a városi honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést, és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az esenis tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus-specifikus logopédiával, a konfliktus kezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálta. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fennben a legjobb zenék, a legendás Grease 2000-rel idézzük meg az ezredforduló klub hangulatát, 1 perccel 3:49 után pedig jó hír jön nyugat felől, nyugaton már esik is az eső, szóval jön egy kis csapadék, frissít minket az ország középső és majd később a keleti felét is. Közben azért előtte utána marad a kánikula, holnap például 35 fok is lehet a legmelegebb pillanatokban. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, július 16-a friss hírei, és 9 után szólnak tovább a legjobb zenék, például Enesztésától. És többek között a Noxtól is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek. Szolnoki leletek az új Skita kiállításon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgudát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orteusz Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindent, például állatot próbáljunk meg a fűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.

0: múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a Szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a kecskeméti Cifra palotában. A kiállításon Jász-Nagykun, Szolnok és Bács-Kiskó megye szkítakori leleteit mutatják be, köztük több olyan műtárgyat is, amelyet most láthat először a közönség. A tárlatot interaktív elemek és gyermekeknek kialakított játszósarok is kiegészíti. A kiállítás október 11-ig lesz látogatható, a tervek szerint pedig jövő tavasszal a szolnoki Damjanich János Múzeumban is bemutatják. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy friss közlekedési info Zolitól, azt írja, M1 Budapest felé Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis busz. Óriási a dugó. Köszönjük szépen kitartást arra felé. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber számunk 4 perccel múlt 9. A Punjabi MC kezd a Mundian Tubakkével. Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a francia Alliance Ethnique idézi meg. No limits, nincsenek határok, és hát ez az idei FIFA világbajnokságon az argentinokra igaz a leginkább. Előttük valóban nincsenek határok, a címvédő újból bejutott a döntőbe, és ha már szóba kerültek a franciák, ők a tegnap vereséget szenvedett angolokkal játsszák majd a bronzmeccset szombaton.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé. Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis teherautó, és megkezdődött a helyreállítás az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél, a tegnapi kamionbaleset helyszínénél. 2-3 kilométeres ott az araszolási útat. Ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620-55-55-155. Red Hot Chili Peppers, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, most pedig Néj jó jön, a Sexy Love-vel a Besten.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a szeretet rezgései az éterjén, a Soul Searcher és a Feel in Love, és nem csak szeretetet érezhetünk, hanem a bőrünkön esőcseppeket, illetve ugyanakkor meleget is. Kánikula, záporok, zivatarok, így telik július 16-a csütörtök, még holnap is meleg lesz, akár 35 fok is lehet, de az eső remélhetőleg mindenhol frissít egy kicsit a hőségen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Cruel Summer kegyetlen nyár az Aesop Bézdala zárta az órát, és ez a jelen sajnos. Európát és az Egyesült Államokat is súlyos hőhullámok sújtják. Nyomasztó ízelítő abból, milyen lehet az élet egy egyre forróbb bolygón. Ma viszont kapunk egy kis frissítő záport, zivatart a nyakunkban, nyugaton már esik és kelet felé tart. Részletek a hírek végén. 10 után pedig többek között szó lesz a szexről. Let's Talk About Sex címmel a Salt and Pepper dala biztosan itt lesz, és nem utolsó sorban, Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljuk össze, mint két kicsi lány. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Megújult a belvárosi Szentháromság templom szentélye. Megszaporodtak a halálos balesetek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb

0: Munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról, vagy fának csapódott. A súlyos balesetek hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Soul to Soul-tól, a Salt and Pepper-től nem sokára a Tankcsapdazúz, és kezdünk már is a House of Glass-szel és Giorgio Giordano-val Disco Down. A Best FM virtuális diszkójában pedig ma is lehet 6 és 8 között levezetni, és igazán táncolható stílusé a csütörtöki nap, a dancey, úgyhogy a Night Shift házigazdája a 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Miller vár mindenkit sok szeretettel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, én Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy téma, amire mindannyian gondolunk, a legtöbben csináljuk is, de beszélni róla, na azon még mindig szeretünk pironkodni. Szerencsére a popzene nem csak arra jó, hogy táncra perdüljünk, hanem arra is, hogy felnyissa a szemünket. 1991-ben három csaj úgy döntött, hogy ideje félretenni a szégyenlősséget, és egyenesen a lényegre térni. Úgyhogy elég a mellébeszélésből. Beszéljünk végre a szexről. Érkezik a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-ason a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a tegnapi kamionbaleset helyreállítási munkáit. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön is dolgoznak Ócsa térségében, a növényzetet gondozzák a Röszke felé vezető oldalon, mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is lassabb a haladás. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zalaegerszeget már elhagyta, Pécs és Székesfehérvár vonalában tart a csapadék zóna, és folyamatosan halad kelet felé. Jön egy kis frissítő, tehát részletek a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig hallgatunk majd Counting Crows-t. És jön az Iron Mafia is. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvár-szigetén, Sztárigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Avril Lavigne, Skater Boy című dala, amelytől remélhetőleg lankadó reggeli lendületünk újból erőre kap, de itt lesz ebben az órában az IMF, Idacore, Fedlagrandal, Kylie Minogue, Robbie Williams,

0: Most FM a legjobb zenék, igazi sztárparádia a Vásznon, mától látható a mozikban Christopher Nolan odüsszeája, és egy sztori egy másik kultikus filmről, amikor James Cameron megírta a Terminátor forgatókönyvét, annyira le volt égve, hogy kocsiban élt. A stúdiók imádták az ötletet, de nem akarták, hogy egy tapasztalatlan zöldfülű filmes rendezze meg a mozit. Cameron viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő dirigálhassa a filmet, hogy ezt elérje, eladta a forgatókönyv jogait a producernek mindössze $1 cserébe azért a feltételért, hogy kizárólag ő rendezheti meg a filmet. A dolog bejött, a film kultikus lett, Cameron karrierje beindult, a producert, aki egy hölgy, pedig később feleségül is vette. Hihetetlen sztorik és hihetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből, a következőnek is ez a címe, Unbelievable, az IMF jön a Besten.
1: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. Torlódik az M1-es Budapest felé Szárliget után, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. Ott ráadásul nem egyszerű a helyzet, mert a vele párhuzamos 1-es főút Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszán baleset miatt teljes útzár van. Dolgoznak az M5-ösön Ócsa térségében, a Röszke felé vezető oldalon mozgóterelés mellett, így csak egy sáv járható, ott is torlódnak az autók, akár csak az M3-ason a határ felé Gödöllőnél, szintén munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, mindjárt dél, gyors helycsere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Bob Marley és MC Light, Jamminyét már ő fogja elindítani a hírek után. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatút, jó kedvűt, sok-sok napsütéssel. Én Majoros Rita vagyok, hát ezekre lehet számítani egyébként a mai délutánon is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem, mellé pedig isteni zenéket hozok, amik azért segítenek, hogy átlendüljünk és már a hétvégére gondoljunk. Bob Marleyvel indulunk.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, remélem ma délután is egy kis időt legalább velem töltenek, és a legjobb zenéket együtt hallgatjuk, vagy ha több idejük van, akkor mindenképpen maradjanak, akár kora estig, hiszen a legjobb zenéket ma is itt kapják, 90-es, 2000-es évek, a legnagyobb kedvenc időszakunk, úgyhogy hadd szóljon. A napkérdését is hamarosan felteszem, természetesen információkkal is szolgálok ma délután, de csak a Fleet the Script dala után, de itt lesz a Rasmus is, jön a Bombon, PM Down, úgyhogy nem fogunk kudatkozni. Csodás napot! In the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, teherautóba, vagy éppen kamionba, hiszen dolgoznak is sokan az utakon, úgyhogy figyeljünk egymásra ma is, ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ma is jelentkezik. Én pedig, ahogy megkapom ezeket az infókat, már adom is tovább. Az M0-ás autóúton a déli szektorban több helyen is munka folyik ma. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávban zárva a 21-es és a 22-es kilométerek között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás van, a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, itt legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy telik a csütörtök délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és hogy nem csak munkában hallgatják a Best FM-et, hanem sokan mondjuk nyaralnak, vagy éppen most indulnak. Hát a következő órában önöknek is tartogatok útközben igazi jó slágereket, de természetesen azokra is gondolok, akik csak úgy, mint én, a munkahelyükön hallgatják a Best FM-et. Itt lesz Manu Chao és a Bongo Bong. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Krisztál is jön, és a Vigyázz rám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi fejlesztés jöhet a hazai vasúton. Nem lesz hétvégén balatonátúszás, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 000-en támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rébfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton áttúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebajtani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is isteni slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy mindenkinél kellemesen alakul ez a csütörtök délután, és már egy picit tud a hétvégében gondolkodni. Jöhetnek akár a tervek is, miközben hallgatjuk Kanye West dalát, jön a Stronger, itt lesz Manu Chao, a Crystal, de most Sean Paul indítja az órát, jön a Bibi Burnin.
0: Best FM.

Best FM-ban legjobb zenék. Elmarad a hétvégére tervezett balatonátúszás, ezt jelentették be a szervezők. Az időjárás előrejelzés alapján döntöttek így, mert hogy szombaton hidegfront érkezik, erős széllel, és aztán vasárnap is hasonló időre kell számítani, és az erős szél miatt ugye hullámzás is várható, úgyhogy emiatt döntöttek a halasztás mellett. Egyébként az új időpont július 25-e szombat, azaz a jövő hét szombat, az új időpontról pedig egyébként majd egy hét múlva ugyanígy csütörtökön döntenek a szervezők. Önök voltak már balatonátúszáson, van akár átevezéssel, átúszással kapcsolatos élményük? 0620 55 55 155 ide írják meg. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy icipicit kapcsolódik is ehhez a nap kérdése, mert ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi az egyik legjobb nyári pillanat, amikor mondjuk beneveznek a balatonátúszásra, vagy csobbannak is egyet a Balatonban, vagy akár amikor először meglátják a tengert nyaralás felé menet. Várom ezeket a nyári élményeket, emlékeket. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket is. Mellé egy kis Rascal Flatts dalt hozok. Life is a Highway, ez a Verdák betétdala. Itt a Best FM-ben.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Jelenleg az átterelt belső sávon is sok helyen araszolnak. Az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat, mert tegnap súlyos baleset történt a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, úgyhogy 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os kilométernél fél útpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csapból is én folyok, Roy és Ádámmal énekeltük ezt, és nem csak ezt a sort, hanem hogy én világítok fent az égen. Na de, menjünk a következő órára, mert ott is lesznek igazán énekelhető dalok. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopezzel indulunk, jön a Play. És zenél majd By Alex és a Slep is, jön a Nehéz vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon. Hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNJK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rékfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víz tisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is lassacskán 5 perccel bizony jönnek ezek a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket. Itt van Lenny Kravitz és a The Chamber. Na ez egy igazán felejthetetlen sláger. De jön a Savage Garden is és a Truly Madly Deeply. Itt lesz Ricky Martin, jön Bialex, most pedig Jennifer Lopez indít. Várjon is a play.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mi az igazi nyári pillanat, mi a legjobb nyári pillanat. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Anna, amikor az autóból először meglátom a Balatont, onnantól hivatalosan is elkezdődött a nyár. Peti is hasonlót írt, csak ő az első csobbanást. Amikor először csobbanok a Balatonban, vagy nagyjából bármilyen tóban, egész évben ezt várom a legjobban. Kata pedig azt írta, amikor mezítláb sétálhatok a fűben egy meleg nyári estén. Na, azt imádom a legjobban. Aj, de jó. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. Szeretem ezeket a nyári pillanatokat, vagy akár nyári illatokat, görögdinnye, naptej, meg ilyesmi. Aj, de jó. Én imádom a nyarat. Bármennyire is télen születtem, és úgymond téli gyerek vagyok, nekem a nyár az igazi, bár talán az őszt még jobban szeretem. De őszre meg aztán most még végképp nem kell gondolkodni, vagy az őszre még nem kell gondolni, hiszen július közepe van, úgyhogy inkább hallgassunk Lenny Kravitzet, The Chamber, itt a Best FM-en.

0: Quest FM a legjobb zenék. Budapesten a Dombóvári úton baleset történt a Rákóczi hídnál, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm. Három autó pedig a 82-es főúton koccant, ezt Tamás írja, Écs és Ravaszt közötti szakaszon. Az 58-as kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma 3 év alatt. Megszaporodtak a halálos balesetek. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14% a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
3: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos baleset hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
5: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
3: A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
6: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúszta vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindent, például állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
3: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Felújítják a Szolnok-Jász-Kísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a Városi Honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvízelvezetést és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A fejlesztés részeként a 442-es főút egy rövid szakaszát is felújítják, valamint egy híd is megújul. A beruházás több mint 1 milliárd 636 millió forintos, teljes egészében támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szolnok vasúti közlekedését érintő fejlesztési terveket jelentettek be a MÁV csoport juliálisán a Tiszaligeti élményfürdőben. A szolnoki napló számolt be róla, hogy elhangzott, megkezdődtek az egyeztetések a szolnoki vasútállomás teljes akadálymentesítéséről, az állomáson áthaladó fővágány korszerűsítéséről, valamint egy új, modern állomásépület kialakításáról. Az elképzelések szerint az új létesítmény nem csak közlekedési csomópontként, hanem közösségi térként is szolgálhat majd. A cél, hogy a fejlesztések mielőbb megvalósuljanak, és tovább erősítsék Szolnok szerepét a hazai vasúti közlekedésben. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az SNIS tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus specifikus logopédiával, a konfliktus kezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkúlia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálja. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb közös régészeti kiállítással készül a Kecskeméti Katona József Múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a Szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a Kecskeméti Cifra palotában. A kiállításon Jász Nagykun szolnok és Bács-Kiskun megye szkítakori leleteit mutatják be, köztük több olyan műtárgyat is, amelyet most láthat először a közönség. A tárlatot interaktív elemek és gyermekeknek kialakított játszósarok is kiegészíti. A kiállítás október 11-éig lesz látogatható, a tervek szerint pedig jövő tavasszal a szolnoki Damjanich János Múzeumban is bemutatják. Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztántartását. Csütörtökön kezdetben sok felhő lesz felettünk, délután azonban többször kisüt a nap, csapadékra nem kell számítanunk. Pénteken eléri csúcspontját a kánikula. Ma 34, holnap 35 fokos maximumokra kell készülnünk. Éjjel minimum 18 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A stúdióban pedig már Fodor Attila kellemes csütörtök délutánt kívánok. 1439-ben Angliában betiltják a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését. Nálunk terjednek a jó zenék, éppen ezért jön Janet Jackson, és érkezik majd Azaria is. Most meg Oli Murs dala, Dance With Me Tonight.
0: 102.4 West

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Hónap lesz a hét legforróbb napja, a jövő hét viszont egy kis felfrissülést hoz majd. Holnap a napos, sokszor gumoly felhős idő mellett egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli szél fog megélénkülni, a legmelegebb órákban akár 35 fok felett is lehet a hőmérséklet. Szombat reggelre egy hideg front ér el bennünket, ez hoz majd záporokat, zivatarokat és élénk észak-nyugati-nyugati szelet. Kora reggel 21, napközben 31 fok lehetséges. Vasárnap is még maradnak a záporok, zivatarok és az élénk szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet majd 30 fok körül alakul. A hétfői nap a mostani infók alapján napos időnként felhős időt hozhat, széllel, olykor egy-egy rövid záporral, a hőmérséklet 27 fok lehet a legmelegebb órákban, kedden pedig 25, jövő szerdán pedig 23 fok lehet a csúcs, a mostani infók alapján jön tehát egy kis felfrissülés. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos, a Balaton vize is most 24 fokos. A magyar tengernél is számítani kell a következő napokban záporokra, zivatalokra, de ott is még megmaradnak a hétvégén a 30 fok körüli csúcsok. A szuper hangú solalma folytatja a csütörtököt itt a 102.4 Best FM-en.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok, majd pedig a Lazgo és a Something hallható nálunk. Vadfruttik klubkoncert Törökszent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candy Mandóval, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21.30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp lakitelektős erdőn fellépnek többek között Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladány Bene 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható, pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék Oklahoma City-ben 1935-ben Carlton McGee találmányának köszönhetően felállítják az első fizetős parkolóórákat. Magyarországon az első ilyen parkolóórák 1974-ben lettek kihelyezve Budapest belvárosában, amikor még be lehetett hajtani a Vörös Marti térre. Az internetet böngészve azt találtam, hogy Szolnokon 1987-ben már fizetni kellett a parkolásért, először a Skála, majd az egyesbolt előtti területen. Nálunk viszont díjmentesen érkezik néhány fontosabb közlekedési info. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Lucisa McNeil dala jön, Someone Loves You Honey.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma 3 év alatt. Megszaporodtak a halálos balesetek. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos baleset hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
3: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: A Kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
4: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Felújítják a Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a Városi Honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvízelvezetést és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A fejlesztés részeként a 442-es főút egy rövid szakaszát is felújítják, valamint egy híd is megújul. A beruházás több mint 1 milliárd 636 millió forintos, teljes egészében támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szolnok vasúti közlekedését érintő fejlesztési terveket jelentettek be a MÁV csoport juliálisán a Tisza-ligeti élményfürdőben. A szolnoki napló számolt be róla, hogy elhangzott, megkezdődtek az egyeztetések a szolnoki vasútállomás teljes akadálymentesítéséről, az állomáson áthaladó fővágány korszerűsítéséről, valamint egy új, modern állomásépület kialakításáról. Az elképzelések szerint az új létesítmény nem csak közlekedési csomópontként, hanem közösségi térként is szolgálhat majd. A cél, hogy a fejlesztések mielőbb megvalósuljanak, és tovább erősítsék Szolnok szerepét a hazai vasúti közlekedésben. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az esen is tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus specifikus logopédiával, a konfliktus kezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkúlia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálja. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb közös régészeti kiállítással készül a Kecskeméti Katona József Múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a Kecskeméti Cifra palotában. A kiállításon Jász Nagykun szolnok és

0: függ. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztántartását. Csütörtökön kezdetben sok felhő lesz felettünk, délután azonban többször kisüt a nap, csapadékra nem kell számítanunk. Pénteken eléri csúcspontját a kánikula. Ma 34, holnap 35 fokos maximumokra kell készülnünk. Éjjel minimum 18 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a Szolnoki stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon született Stuart Copeland, a Police dobosa, és ezen a napon 2001-ben Robbie Williams vezeti az angol listát két hétig a Road to Mandalay dallal. Egy másik szuper előadó, Justin Timberlake jön, ezúttal a Rock Your Body-val.
2: 102.4 Best

92.4 Best FM a legjobb zenék. Hónap lesz a hét legforróbb napja. A jövő hét viszont egy kis felfrissülést hoz majd. Holnap a napos, sokszor gomoly felhős idő mellett egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli szél fog megélénkülni, a legmelegebb órákban akár 35 fok felett is lehet a hőmérséklet. Szombat reggelre egy hideg front ér el bennünket, ez hoz majd záporokat, zivatarokat és élénk észak-nyugati-nyugati szelet. Kora reggel 21, napközben 31 fok lehetséges. Vasárnap is még maradnak a záporok, zivatarok és az élénk szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet majd 30 fok körül alakul. A hétfői nap a mostani infók alapján napos időnként felhős időt hozhat, széllel, olykor egy-egy rövid záporral, a hőmérséklet 27 fok lehet a legmelegebb órákban, kedden pedig 25, jövő szerdán pedig 23 fok lehet a csúcs, a mostani infók alapján jön tehát egy kis felfrissülés. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos, a Balaton vize is most 24 fokos, a magyar tengernél is számítani kell a következő napokban záporokra, zivatalokra, de ott is még megmaradnak a hétvégén a 30 fok körüli csúcsok. A 90-es évek elején Madonna egy újabb korszaka kezdődött, a Vogue lemezzel és ima bemutatkozó dal, ami persze úgy listavezető volt annak idején.

A legjobb zenék között most programajánlatok itt a 102.4 Best FM-en, majd a Vénusz egyik első sikere a világ közepén. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unik koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskölyüki sportpályán, pénteken este MC haver és teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Monica Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladány Bene 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel.

102.4 Best FM a legjobb zenék Oklahoma City-ben 1935-ben Carlton McGee találmányának köszönhetően felállítják az első fizetős parkolóórákat. Magyarországon az első ilyen parkolóórák 1974-ben lettek kihelyezve Budapest belvárosában, amikor még be lehetett hajtani a Vörösmarty térre. Az internetet böngészve azt találtam, hogy Szolnokon 1987-ben már fizetni kellett a parkolásért, először a Skála, majd az egyesbolt előtti területen. Nálunk viszont díjmentesen érkezik néhány fontosabb közlekedési info. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Gyoma-Endröd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton, Tápió Bicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, most Britney Spears és a Stronger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma 3 év alatt. Megszaporodtak a halálos balesetek. Vasúti fejlesztésekről egyeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos baleset hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
3: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
4: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszal vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. felújítják a Szolnok-Jászkísér összekötő út szolnoki belterületi szakaszát. Az erről szóló tájékoztatót a Városi Honlapon tették közzé. A beruházás során új útburkolat készül, korszerűsítik a csapadékvízelvezetést és kicserélik a közlekedési táblákhoz, valamint a forgalom irányításához kapcsolódó eszközöket is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A fejlesztés részeként a 442-es főút egy rövid szakaszát is felújítják, valamint egy híd is megújul. A beruházás több mint 1 milliárd 636 millió forintos teljes egészében támogatásból valósul meg. A projekt várhatóan 2028. május végére készül el. Szolnok vasúti közlekedését érintő fejlesztési terveket jelentettek be a MÁV csoport juliálisán a Tiszaligeti élményfürdőben. A szolnoki napló számolt be róla, hogy elhangzott, megkezdődtek az egyeztetések a szolnoki vasútállomás teljes akadálymentesítéséről, az állomáson áthaladó fővágány korszerűsítéséről, valamint egy új, modern állomásépület kialakításáról. Az elképzelés szerint az új létesítmény nem csak közlekedési csomópontként, hanem közösségi térként is szolgálhat majd. A cél, hogy a fejlesztések mielőbb megvalósuljanak, és tovább erősítsék Szolnok szerepét a hazai vasúti közlekedésben. Szakmai konferenciával zárult a Szolnoki Tankerületi Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását fejlesztő projektje. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a szakemberek az iskolai megfélemlítésről, a gyermekpszichiátriai ellátásról, az esen is tanulók szakértői vizsgálatairól és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról tartottak előadásokat. A délutáni programban 5 interaktív workshop várta a résztvevőket. A foglalkozások az alternatív kommunikációval, a mozgásterápiás fejlesztéssel, az autizmus specifikus logopédiával, a konfliktus kezeléssel, valamint a diszlexia, diszgráfia és diszkalkúlia megértését segítő módszerekkel foglalkoztak. A rendezvény a gyógypedagógiai ellátás színvonalának emelését szolgálja. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb közös régészeti kiállítással készül a Kecskeméti Katona József Múzeummal. A szoljon.hu azt írja, a szkíták kora az Alföld szívében című tárlat július 17-én pénteken nyílik meg a Kecskeméti Cifra palotában. A kiállításon Jász-Nagykun Szolnok és Bács-Kiskun megye szkítakori leleteit mutatják be, köztük több olyan műtárgyat is, amelyet most láthat először a közönség. A tárlatot interaktív elemek és a gyermekeknek kialakított játszósarok is kiegészíti. A kiállítás október 11-éig lesz látogatható, a tervek szerint pedig jövő tavasszal a szolnoki Damjanich János Múzeumban is bemutatják. Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezető.

0: támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a mikrofon mögött Fodor Attila, ezen a napon született Mésző Kálmán labdarúgó mesteredző. Többek között ezen a napon született Kárász Zénó és Markovics Tamás színész, valamint Vasbányai Henrik, Kenus is, és most ünnepel Will Ferrell színész is. Aki pedig jön, ő Tom Novi, a Your Body-val.
1: 102.4 Veszte.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap lesz a hét legforróbb napja. A jövő hét viszont egy kis felfrissülést hoz majd. Holnap a napos, sokszor gomoly felhős idő mellett egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli szél fog megélénkülni. A legmelegebb órákban akár 35 fok felett is lehet a hőmérséklet. Szombat reggelre egy hideg front ér el bennünket, ez hoz majd záporokat, zivatarokat és élénk észak-nyugati-nyugati szelet. Kora reggel 21, napközben 31 fok lehetséges. Vasárnap is még maradnak a záporok, zivatarok és az élénk szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet majd 30 fok körül alakul. A hétfői nap a mostani infók alapján napos időnként felhős időt hozhat, széllel, olykor egy-egy rövid záporral, a hőmérséklet 27 fok lehet a legmelegebb órákban, kedden pedig 25, jövő szerdán pedig 23 fok lehet a csúcs a mostani infók alapján, jön tehát egy kis felfrissülés. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos, a Balaton vize is most 24 fokos. A magyar tengernél is számítani kell a következő napokban záporokra, zivatalokra, de ott is még megmaradnak a hétvégén a 30 fok körüli csúcsok. A 90-es évek egyik legjobbja, a Faithless jön ezúttal az Insomniával, a 102.4 Best FM-en.

Mindjárt a United és a hárman párban a legjobb zenék között, előtte azonban programajánlatok itt a 102.4 Best FM-en. Vadfruttik klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Szeglédfürdőn Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Reggae Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladány Bene 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibalszel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Oklahoma City-ben 1935-ben Carlton McGee találmányának köszönhetően felállítják az első fizetős parkolóórákat. Magyarországon az első ilyen parkolóórák 1974-ben lettek kihelyezve Budapest belvárosában, amikor még be lehetett hajtani a Vörösmarty térre. Az internetet böngészve azt találtam, hogy Szolnokon 1987-ben már fizetni kellett a parkolásért, először a Skála, majd az egyesbolt előtti területen. Nálunk viszont díjmentesen érkezik néhány fontosabb közlekedési info. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják, Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. A Girls Aloud tagja volt korábban Sheryl Cole, vele fejezem be a csütörtöki műszakot. Fodor Attila vagyok, Best FM-es időtöltést a folytatásban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség. A következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy is van az a mondók? A karácsony első napja van. Köszönt és minden jót kíván egy csíza csupasz körtefán. Nyilván nem karácsony első napja van. Ez a mai nap a négy napos Fat Boy Slim Fesztivál első napja, fogalmazunk így, mert a csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is együtt lehet bulizni Norman Cookkal és számtalan sztár vendégével a brightoni tengerparton. Ő 25 évvel ezelőtt rendezte meg a legelső Big Beach Boutique-ot, de az igazán emlékezetes az a 2002-es volt, amikor 250 000 embernek zenélt ott a tengerparton. Az annyira rosszul sikerült, mármint szervezés szempontjából, hogy mind a mai napig oktatják, hogy sok embernek nagy szabadtéri rendezvényt így nem szabad szervezni. Abban már bele sem meleg gondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a futball VB döntőjébe, hát akkor gyaníthatólag Brighton teljesen leáll. Hát nem csak Brighton, egész Anglia. Szóval kivel máson is kezdeném a mai dance-es csütörtököt, mint Fat Boy Slim, az ő egyik remixével. 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller lemezjátok.

0: minden este.
1: És minden este más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Hétfőn Classic House-zal, kedden Funkyval, szerdán pop és rádiós lágerekkel, szombaton hip-hoppal és R&B-vel, vasárnap pedig chill lounge és deep house zenékkel indítjuk el az estét, a mai nap pedig a dance zenéké.

0: és a legjobb zenékkel.
1: Én azt mondom, hogy azért az angolok meg a franciák örüljenek annak, hogy egy-egy csapatuk az a BL döntőt itt játszhatta Budapesten a Puskás Arénában. Jó, nyilván most egyik nemzet sem túlságosan boldog, hogy lemaradt a VB döntőről, de hát talán egy picikét valamelyikük azért jobban lesz a szerdai bronzmérkőzés után. Aki viszont nem a VB döntőről, hanem a korábbi mixekről nem szeretne lemaradni, akkor a Mixcloudon tessék kutatni, mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én korábbi mixeim itt érhetők el Trackistával együtt.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Érkezik Rosie Murphy és az Overpowered Simus Haji remixében, és hát hogyha valaki itt a Night Shift DJ közül igazán overpowered és mindig tele van energiával, az a csütörtöki rezidens DJ Miller, aki pár perc múlva érkezik, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és ő fog pakolni egy órán keresztül Ben Simusokat a 90-es és a 2000-es évekből, pont úgy, ahogy azt teszi minden csütörtökön 7 és 8 óra között, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kezdjük rögtön az, amennyire lesz terhelt neked ez a hétvége. Fogod tudni nézni itt a...
4: Nagyon terhelt. Csütörtöktől vasárnapig egy helyen vagyok házigazda egy autós rendezvényen.
3: Ó, úgyhogy... az olasz!
4: Igen.
3: Hát de ott csak fogsz tudni meccset nézni. Hát
4: remélem. Bár ugye könnyebb lenne, hogyha mondjuk Olaszország érdekelt lenne, mert akkor gondolom sokan, akik eleve ilyen olasz automániások, akkor talán az olasz csapatnak is szurkolnának, de hát ugye nekik nem tudnak, hát majd... a messzi távolban.
3: Majd négy év múlva. Jó van. Jó, hát akkor egy részét akkor ez... Hát te is egy részét, akkor gyakorlatilag az egész hétvégi fellépésedet.
4: Tulajdonképpen én most innen már megyek oda, a tópartra, és vasárnap jövök haza.
3: Ennyi. Hát akkor Imre dátumait akkor ezzel le is tudtuk.
4: Ennyi volt.
3: Akkor most már csak zenéjén 8-ig, és akkor mi meg is
4: rendben
3: vagyunk.
4: Mehet a dance.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.

Best FM.

0: Mixben. Itt egész, ahol mész a tóhoz, ott van víz?
1: Igen.
0: Csekkoltad?
1: Határozottan ki kell, hogy jelentsem, hogy van víz.
0: Mert ez nem mindenhol egyértelmű.
1: Nem mindenhol, hát igen, ez most már sehol nem egyértelmű sajnos. Tehát ugye volt olyan barátom, aki mesélte, hogy teljesen más földrészen, nem is az a lényeg, nem akarom lebuktatni az illetőt, mert hogyha mondom, hogy hol, akkor lehet, hogy kitalálnátok, ezt nem szeretném. A lényeg, hogy mondta, hogy volt. Szóval a lényeg az, hogy egyébként rádiós volt. Szóval a lényeg, hogy szerettek volna drága párjával elmenni egy ilyen tóparti kirándulásra, arra helyre, ahol 15 vagy 20 évvel ezelőtt jártak. Oh. És szóltak, hogy oda akkor nem kell menni, mert az a tó már nincs. Tehát konkrétan már nincs a tó. Tehát egy teljesen szárazföldi terület lett például abból. Tehát ehhez képest mondjuk itt hál' Istennek azért még van víz, meg ugye ilyen már volt is, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy a kutya barátok is tudnak ott strandoltatni kutyusokat, meg hogy mi is tudunk strandolni, és hogy jó lesz a hangulat, mert nyilván azért nyomasztó lenne, hogyha nem lenne víz, de van, és annyi kérdésedre válaszolva röviden, van, lesz. Oké? Okay? Gyere!

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Tudom az ő te bírod a strapát.
2: Milyen tekintetben vágyva
1: a tekintetben?
2: 54. évesen nem tudom, mire gondolsz.
1: Minden tekintetben, de azért szerintem most egy picikét öröm az ürömben, hogy azért mégsem jó nekem se ez a vasárnap, mert ugye beszéltük mi azt, hogy te, hogy befejezed ezt a fesztivált, akkor mi ülünk repülőre, megyünk ki Brightonba, Fatboy Slim Bully, hétfő jövünk haza.
2: Álmomban megtörtént amúgy.
1: Kedden Pitbull koncert, szóval így.
2: Jó, tényleg, vagy lapozok egyet. Tényleg, és azt be se írtam magamnak.
1: Imre.
2: Azt a vetje, az 21-e?
1: Az igen, azt elfelejtsd.
2: De jó.
1: Egyedül.
2: De, hát úgyis felhívnál.
1: Egyedül kell majd ott énekelnem, hogy
2: izé. Biztos lehetsz, hogy én megyek, csak azért jó, hogy van egy fiatal barátom, aki szól a szanilis idős bácsinak, hogy papa, koncertre megyünk.
1: Imre dátumai közé.
2: Ahogy szedem a gyógyszereimet, majd a déli gyógyszer mellé rakok egy szettit, hogy ma este Pitbull Sanyival.
1: Így.
2: Vagy Pitbull Sanyi.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és akkor neked jó autós fesztiválozást.
2: Köszönöm
1: ez
2: szépen.
1: Egyébként ez ilyen rendesen színpad, vagy szokott lenni ilyen underground, hogy körbeállnak az autók, és akkor csak a reflektorba buli.
2: Ez leginkább szerintem a csütörtökre jellemző. Tehát ma van egy ilyen nagyon szolid, ugye akik a kempingbe megérkeznek, ők vannak azért kevesebben, nyilván a hétvégére sokkal többen érkeznek, úgyhogy az egy ilyen szolidabb ilyen házi buli jellegű, ezzel kezdünk, ez a bemelegítés. Ez egy ilyen ajándék azoknak, akik már csütörtökön velünk vannak. Péntek szombat. Így van, péntek szombat, az meg kimondottan ilyen nagy színpados, sok emberes, és egyébként külsősöknek is be lehet jönni belépőjeggyel, tehát nem csak azoknak van a rendezvény, akik egyébként ott vannak a kemping területén belül, hanem sima napi jeggyel be lehet jönni magára, csak a koncertekre vagy a rendezvényre, a DJ produkciókra, úgyhogy én már nagyon várom, egyébként általában figyelnek a szervezők, hogy ne ugyanazok a fellépők legyenek, ne ismétlődjenek túl sűrűn, úgyhogy megint olyan...
3: Kivéve téged!
2: Én házigazdaként ugye sok helyen így vagyok, így elmegyek és utána ott ragadok, hál' Istennek nagyon szeretem őket, úgyhogy örülök, hogy ismételten betölthetem ezt az űrt számukra, úgyhogy és most is olyan DJ-k jönnek, akik az egyikük egyáltalán nem volt még, a másik pedig 4 vagy 5 évvel ezelőtt utoljára, úgyhogy és a stílusokban is figyelünk arra, hogy a két nap között ne legyen átfedés, hanem az egyik egy kicsit régebbi zenést legyen, a másik pedig a modernebb kategóriába tartozik, úgyhogy én meg ugye előtte utána úgyis megoldom azt, amire a közönségnek igénye van még.
1: Mert hogy ugye a szó, amit keresünk,
2: a
1: szakma. Köszönöm. Ennyi. Én Mikém, akkor figyelj, akkor neked jó autózást, jó strandolást.
2: Köszönöm.
1: Ennyi.
2: Nem kell messzire menni, ma se.
1: Pont úgy, hogy azért mondom, nem megyünk Brightonba.
2: 40 perc múlva már ott vagyok.
1: Nem megyünk Brightonba aludjál utána. Álmomba
2: elmentünk, Sanyi, de mondom, nagyon kemény, ezt majd egyszer elmondom, adáson kívül, mert nagyon hosszú, de elmentünk, és hardcore volt a program, csak annyit mondom.
1: Tehát
2: velem minden az egyébként.
1: Előre féleket a Pitbull koncerten. Na, Imikém, akkor mi ketten, és aztán majd itt is nagy
2: fényvel a csütörtökön. Meg elmondjuk, hogy milyen volt kedden.
1: Így.
3: Na, hello.
2: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat, holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki döntse el maga, hogy este 8 óra magasságában melyik a jobb program, vagy a szimpatikusabb. Kimenni a szabadba, hogy az George Michael tanácsolja, Let's Go Outside, vagy pedig visszabújni az ágyba, pont úgy, ahogy Sarah Connor és TQ teszi a Let's Get Back to Bad Boy-al. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, mint a Bon Jovi-ek. Szép estét, vagy hát szép napot. Have a nice day!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. A tegnapi Anglia-Argentina elődöntőn az angol gól után bevágták David Beckhamet és Victoria Beckhamet, ahogy örülnek a gólnak. Hát aztán elképzelem, hogy mennyire csalódottak lehetnek. Kedves Victoria, az összes Spice Girls rajongó pont ilyen csalódott évek óta, hogy nem vagy

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick It.

Best FM, a legjobb zenék, hogy minden másképp lesz holnap, mint ma, azt azért nem mondanám, ugyanúgy meleg lesz, mint ma. Jó, picikét melegebb lesz. 35 fokos nappali maximumra tessék számítani. Felhő és csapadék viszont már nem fogja zavarni a nyári kánikulát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balaton átúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Évekkel ezelőtt volt már arról szó, hogy egy fesztivál keretein belül Magyarországra látogat majd. Ez akkor meghiúsult, de most 5 nap múlva a Teltházas Puskás Arénában lép majd színpadra Mr. Worldwide, és biztos vagyok benne, hogy ez a most érkező dal is a repertoár részét képzi majd. Jön Pitbull és az I Know You Want Me-t veszem.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, 8 nap, szóval pont benne vagyunk. Július 24-én ünnepli, nem áruljuk el, hanyadik születésnapját Jennifer Lopez, de az biztos, hogy egy 10-15-öt simán letagadhatna. Jön a Love Don't Cost a Thing, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhatna, akkor újból egy R. Kelly dalt választana-e első kis lemezéhez. Érkezik a Perdón.

Best FM, a legjobb zenék. A FIFA megadja a módját annak, hogy hogyan is kell lezárni egy futballvilágbajnokságot, mert hogy záró ünnepség is, és félidei show is lesz. A záró ünnepségen fellép majd többek között Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Post Malone. A félidei showban pedig színpadra lép majd Shakira, Burna Boy-jal, jön a BTS, Justin Bieber, és a most érkező Madonna is.

Jazz FM a legjobb zenék, akik szeretnék látni élőben a 90-es évek egyik ikonikus R&B csapatát, az En Vogue-ot. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ma este Finnország, aztán 17-én, 18-án és 20-án Hollandia, 22-én pedig London.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szép keretes szerkezetbe foglaljuk a következő 60 percet 10 és 11 óra között. Ez a keret pedig nem lesz más, mint a fiú zenekarok. Az óra végén majd a Backstreet Boys érkezik a Larger Than Life-el, és mondhatjuk, hogy a nagy ellenlábas, a nagy konkurencia, az NSYNC nyitja ezt a 60 percet az It's Gonna Be Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

mesét. Best FM a legjobb zenék idén is, majd késő ősszel az Amsterdam Dance Eventen derül ki, hogy ki hanyadik helyen végzett a DJ Mag Top 100-as szavazásán, és az ezen történő részvételre való buzítást a most érkező ATB már elég hamar elkezdte. Ő már a héten az összes social media platformjára felrakta a szavazásra buzdító kis képeket és videókat. Aki szavazni nem szeretne, de szeretné őt élőben látni, augusztus 29-én megteheti majd Budapesten, amikor is a Budapest parádé legszebb pillanatait idézik.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Bajnoki címet nem ünnepelhet az angol válogatott ezen a VB-n, úgyhogy maradnak azok az emlékek, amikor a szurkolók a csapattal együtt éneklik az Oasis-szel a Wonderwallt, amit talán Robbie Williams sem sajnál, annak ellenére, hogy ő írta a FIFA hivatalos himnuszát Laura Pausinivel. Ez a dal már, mint a Desire is hamarosan érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék, és akkor jön a hivatalos FIFA himnusz Robbie Williams-től és Laura Pausinitől, amit majd az árulnepségen is előadnak vasárnap. Figyelem, az árulnepség az nem egyenlő a félidei show-val, ott teljesen mások lépnek majd színpadra. Ennyi volt már a Night Shift, holnap természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy Night Shift Extra, a szombati rezidensünk Slim Fit Szabi fog majd hozzám csatlakozni. Érkezik a Desire, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen